múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

baby. Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Jó,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekord szint alatt, amely több mint egy méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győrmoson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar megyére is a legmagasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány roma ügyi megbízottjának hivatala. Ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője, a kormány roma ügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Bult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio.

nyitva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a Szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MTI-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. Olvasható a közleményben. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
9: www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Limbo hintó, aki átbújik a lép alatt, velünk jöhet.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MTI-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. Olvasható a közleményben. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vonatok is megcsinylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedését vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegő algák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is, avasd be minket kérlek a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért
2: másabb. Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, na de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magamnak. Teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk az énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
2: akitől
1: ezt hozhattad?
2: Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki ami nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
2: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
2: Engem
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierévedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hála az égnek ebből van a kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogyha azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek, akkor mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: Lépés Rádió. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekord szint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsomjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnak és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancsfigyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is a legmagasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány roma ügyi megbízottjának hivatala. Ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője, a kormány roma ügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
8: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: múlt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: Most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
3: Kellemesen szép délelőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, így 10 óra után 9 perccel a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi, és sziasztok!
4: Sziasztok mindenkinek is!
5: Sziasztok, köszöntünk minden kedves hallgatónkat!
3: Egyébként közben itt Karinának meg Sanyinak feladtam a leckét, hogy a Jude Law sötét dalának a szövegét fejtsék meg, hát nem teljesen sikerült, majd adáson kívül felolvasom a szöveget, mert amúgy tök értelmes, csak...
4: Hát a refrén eleje az még úgy értelmileg felfogható, meg még utána három szó, de ez a elharapom, átszerkeztem a hangszintet.
5: Van benne kis angol, magyar...
4: Hát angolul nem tudok, tehát az
5: tudtam,
4: a magyarral el vagyok, de ilyen
3: nem nagyon sok angol van benne, amúgy van benne valóban angol.
4: De hát de
3: nem...
4: valóban se értem. Tehát
3: nagyon pici angol van benne, talán egy szó vagy kettő.
4: Vagy öt, de nem baj, azt se értem, lényegtelen, de nagyon
3: nem baj, majd megérted, viszont elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kíványságdoboz, lehet tőlünk zenét kérni, hallgatói messenger csoportunkban is meg lehet tenni ezt oldalunk által, vagy Facebook oldalunk által, facebook.com/lépésradio, ott is be lehet lépni hallgatói messenger csoportunkba, aztán ott mondjuk a többi közösségi platformon is, X-en, stb. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozatok a csatornáinkra, illetve írhatok nekünk e-mailt,
5: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
3: És ezen kívül számos mobilapáta is tudtok minket hallgatni. Na, mai műsorunkban lesz, mindjárt köszöntöm a névnaposokat, Mondsanyi bölcsességet, mondok időjárást, és gyakori kérdések.hu-ról szemezgettünk jó kis kérdéseket, úgyhogy arról fogunk beszélgetni, megválaszolni, és ha neked is van kedves hallgató kérdésed, akkor írd meg nekünk a lépésradio.hu kívánságdoboz által, például egy dalkérés mellé, vagy pedig írhatok hallgatói messenger csoportunkban is. Köszöntjük is a névnaposokat, ma az Oscarok ünnepelnek. Egyesek szerint északi germán eredetű, jelentése jódárda, mások szerint írkelta eredetű, jelentése ez esetben szarvast kedvelő. Hát hirtelen Oscarról nekem a Forma 1-es Oscar Piastri versenyző jut eszembe, de van biztos számos Oscar, hirtelen nem ismerek.
5: Áti Oscar, színművész, Oscar Wilde, író.
3: Köszönjük, Sanyi. Minden Oscarnak boldog
4: névnap. Nekem az Oscar nevű film jut az eszembe, és van egy gyerekkori barátom, akit Oscarnak hívnak, Oszi, úgyhogy rég beszéltünk, de boldog névnapot.
5: Megcsíptük, Oszi.
4: Úgy.
3: Nekem egy másik szójáték jutott eszembe, de az nem publikus. Minden Oscarnak...
4: Jó, hogy eszedbe jutott.
3: Igen. Minden Oscarnak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel. Július 31-én, Úristen!
4: Jézus Mária!
3: Annak sok boldogságot. Azt tudtátok egyébként, hogy melyik az a két hónap, ami egymás után 31 napos?
4: Nem,
3: úgyhogy... Nehogy már nem tudod,
4: nem tudom, mert most, nem tartottam
5: mire, ugye, fontosnak, hát, hogy ezeket fizegesen
4: segítsek.
3: Nem, két hónap van egy égben, ami egymás után következik, és mind a két hónap 31 napos.
4: Na, akkor mondd, hogy melyik az, mert így sosem tudjuk megtudni.
5: Május, június.
3: Nem, a június.
5: Ne, várjál, mert a június nem.
3: Na?
5: Nem jó.
3: De nyár, jó fele kapaszkodsz, a július 31-es és augusztus 31-es.
4: Na, Sanyi, eltaláltuk, éljen, akkor most már ezt is tudjuk.
3: Te mit találtál el, kedves Karina?
4: Én mondtam az előbb, hogy június, vagy július, augusztus.
3: Nem, ezt nem hallottam, bocsánat.
4: Ja, bocs, az előbb mondtam, nem, miután a Sanyi mondta, hogy június, augusztus, én is mondtam, hogy lehet, hogy a július, augusztus lehet.
3: Így van, a július és az augusztus 31-es. Na,
4: akkor kicsit feltük, jó.
3: Úgyhogy mi, megyünk.
5: Ami egymás után.
3: Igen,
5: hát várjál, de.
3: Nincs más.
5: Igen, igen, igen. Mert ugye közben van a mondás, ugye, hogy a 30-asokra, ugye az áp, jú, jún, sze, no. No.
3: Igen.
5: Hát ezek a 30-asok, és akkor ugye, igen. És akkor tényleg ez a két hónap jön egymás után, ami...
3: 31-es.
5: 31-es.
3: Viszont meg megyünk tovább zenével, aztán pedig jövünk hozzátok vissza. Jó szórakozást a mai műsorunkhoz is.

Jó hír olyan, mint a tőke, ki egyszer megszerezte magának, később kamatjaiból él, sőt, egy kis ügyességgel él, háromszor annyit kap hitelre, mint amennyit tőkéje valaha ért, akkor hogy az egész világ gazdagnak hiszik.

0: Hungarum et ZRT jó voltából megyünk tovább, méghozzá a legfrissebb időjárási információkat hoztam nektek. Hát azt mondom, hogy nagyon meleg van. Nekem még így a klímás lakásban is melegen van, és folyik rólam a víz, akkor hát remélem, hogy nem dolgoznak ebbe a hőségbe kint közmunkások, vagy ilyen építőmunkások, meg
1: hát nem nagyon
0: közművesek.
1: A lakótelepen olyan, mint a ciánoztak volna, úgyhogy az emberek nem igazán járkának.
0: Hát szerintem jobban is teszik, hát eszméletlen meleg van. Én nem is értem. És az elkövetkezendő másfél hétben ilyen 37 fokos napi 36-37 fok között értékeket mérhetünk.
2: Nagyjából nulla csapadéka.
0: Így van, csapadék nem várható.
2: Ha van is valami, hát ugye akkor meg egy iszonyat pára lesz, és akkor megint megőrülsz.
0: Pontosan. Viszont jelenleg Budapesten derült az ég, és 32 fok van már 10 órakor. Debrecenben derült, és 31. Győrben 33, Miskolcon derült 31, Pécsen derült 32, Szegeden derült 33 fok van már. A mai napra 34-39 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható. Túlnyomóan derült, vagy felhőtlen lesz az ég, de főleg északon átmenetileg képződhet kevés gomoly felhő. Csapadék nem lesz. Az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másút gyenge vagy mérséget marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között alakul. Kés este 21-32 fok közötti értékeket mérhetünk, tehát lehűlésről ne is beszéljünk még este sem. Nagyon hajnalban is 20 fok volt, tehát nagyon meleg van. De az orvos-meteorológiai szempontból pedig front ugyan nincs fölöttünk, de a hőség tartó stressz gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sok pótlására. És az elkövetkezendő napokra is előre tekintünk. Szombaton hajnalban 13-25 fok között értékeket mérhetünk.
1: Hajnalba?
0: Igen, napközben pedig 34-40. Vasárnap 15-24 hajnalban, napközben 34-40. Hétfőn 16-25 hajnalban, 35-40 napközben. Kedden 17-26 hajnalban, 35-41 napközben. Szerdán 18-26 hajnalban, 35-41 napközben. Csütörtökön 18-26 hajnalban és 35-41 fok között értékek szintén várhatók napközben. És valóban csapadék az elkövetkezendő 10 napban nem várható.
1: Álljáj, akkor ez a hőkupola nagyon beütött.
0: Igen, hát hatalmas ez a hőség, ami elért minket, úgyhogy hát azt mondom, hogy ki nem tesszük a lábunkat a klímás lakásból, meg klímás irodából, meg klímás autóból, klíma nélkül szerintem nem bírjuk.
2: Már azt nem mondjuk, hogy a vizekből, mert már azok is, illetve hát vizek abból lehet,
1: figyelj, a dunai hajók, Sanyi, a Dunán vesztegelnek, mert olyan alacsony a vízállás, hogy megfeneklenek a dunai hajók.
0: Hát
1: a Berencei-tól 23, a Balaton 40, akár, tehát egyszerűen 40-50 méterrel, centiméterrel, nem kilométerrel kisebbek a tavak. Kiszáradtak a kis folyók, a medvek, hát a Duna medvét sétálni lehet némely helyen.
0: Hát igen, nagyon alacsonyak a vízállások, ezért a paksi erőművet is leállítják, ha jól tudom.
1: Hát nem leállítják, csak egyes részeit.
0: Nem, én azt hallottam, hogy le is.
2: Hogy totál leállítják.
0: Igen.
1: Aha. Most csak korlátozott.
0: Nem, most már az a helyzet, hogy nem tudja hűteni, és totál leállítják.
2: És ügyelni kell arra, hogy nem tudom, 17 és nem tudom hány óra között figyelni kell a vízhasználatokra is, már mint ahol ilyen nagyobb. Már pedig, hát az érdekes, mert...
1: Hát figyelj, vízzel spórolni kell, az biztos. Most tehát feleslegesen nem locsolunk, nem tusolunk órákig, megpróbálunk.
0: Igen, jó, a viszont a talajnak meg kellene a víz, hát most nem esik az eső.
1: Hát figyelj,
0: tehát minden tönkre megy.
1: tanulunk a busmanoktól, meg a beduinoktól, más nem tudunk csinálni.
0: Jó, mindenki vigyázzon magára és embertársára, és mindenkit hazavárnak, pedig várunk titeket egy jó zenével, aztán pedig belecsapunk itt a gyakori kérdésekbe.

0: most válogat. Hát mondtam neki, hogy válogassá. Ugye? Így volt, Karina.
1: Igen, mert hát voltak olyan kérdések is, amire egyáltalán nem tudunk válaszolni, és gondoltam, hogy kikeresek olyanokat, amire talán megfelelő
2: válasz. Gyakori, hogy a gyakori kérdések egy részére nem tudunk válaszolni.
1: Így van egy csomó, igen, a végén ám a gyakori kérdések oldalon, hogy megválaszolatlan kérdések. Szerintem azt az én...
0: Szerintem amúgy egy-két kérdés lehet kihagytál, amit viszont én nem hagytam volna, meg olyan kérdés viszont benhagytál, amit én meg kihagytam volna.
1: De na jó, akkor, van.
0: Pedig, akkor, na jó. Akkor menjünk ebben sorba, jó? Első kérdés. Hány éves korodban volt az, hogy teljesen nyugodtan cigiztél a szüleid előtt? Karina, ez neked szóló kérdés, mert te cigiztél, vagy te cigizzel hármon közül, én nem cigizek, viszont van egy a kedves párom, aki dohányzik, és ő mai napig nem gyújt rá a szülei előtt.
1: Na hát, ott mégiscsak van példád. Én azért úgy 20 éves korom után addig azért vártam bele.
2: Szerint.
1: Nem tudom miért, de én sem szerettem.
2: A 14, 16, sőt, hát van, aki akár már 12-13 éves korában.
0: Jó, de a szülei előtt, hát 13 évesen anyád nagyon vert volna a dohányzni látott volna. Szerintem még Karinát is.
1: Az biztos, de én csak 14 éves koromban kezdtem, de én sem bűtöttem rá a szüleim előtt.
0: Jó. Következő kérdés. Ezt a kérdést én azért nem tartom relevánsnak, mert azt kérdezi valaki, hogy te mit ünnepelsz augusztus 20-án? Hát ne haragudjatok meg, szégyelje el minden magyar ember magát, aki nem tudja, hogy mit ünnepelünk augusztus 20-án. Jó?
1: Na ezért hagytam meg ezt a kérdést.
0: Nem, de ez önmagában ez a kérdés. Én nagyon sokszor feltették a kérdést így újságírók az utca emberének, és 10-ből 8-on nem tudták rá a választ, hogy az államalapítást, az új kenyér ünnepét, és az Istvánokat.
2: Az
1: államalapítást, hogy az új kenyér ünnepe.
0: Mert Szent István napja amúgy, érdekes, mert amúgy meg nagyon sok István nem akkor ünnepli, hanem decemberben, december 26-án. Tehát, hogy karácsony másnapján is István nap van.
1: Hát akkor is István nap.
0: Igen, de az is István nap. Úgyhogy sokan nem tudják, és én ezt nem tudom. Tehát szégyeljék magukat, aki nem tudja, jó? Ez olyan dolog, mintha nem tudnád, ilyen. Mikor születtél. Hát az nehogy már nem
2: tud. Meg ezt ilyeneket se tudnak sokan.
1: A húsvét, a nyúszikat ünnepeljük, meg a locsolókat. Na, ez jó válasz?
0: Nem.
2: Jó, mert még a pünkösdöt azt megértem.
1: Hát a pünkösdöt nem vagyok jóban, az a három királyok. Nem,
0: húsvétkor Jézus feltámadását.
1: Igen.
0: Pünköskor pedig a mennybe menetelét. Így van.
1: Hát jó, na hát jövünk. Na. Én is el tudtam téveszteni. Jó.
0: Azt kérdezi valaki, hogy lehet kiirtani egy szúnyogot? Hát ha te csak egy szúnyogot akarsz kiirtani, komám, akkor csapd le egy...
1: egy lécsapó valami szúnyogra is.
0: Vagy a kezeddel, ha ügyes vagy.
1: Ha meg nem, akkor tartani kell pókokat, azok megeszik, ha úgysem, akkor venni kell szúnyogriasztót.
0: Így van, van rengeteg féle szúnyogriasztó, akár vannak már elektromosok, meg vannak ilyen testre kenhető szúnyog elleni krémek is.
2: Már biztos elektromosból is több féle van, de emlékszem.
0: Ezer féle.
1: Lapockás, folyadékos, bedugós, infra,
2: igen, igen,
1: hang, zaj.
2: Igen, azok, azt hiszem, hogy az elején még azok ilyen zaj, amiket már mi se hallunk, csak a szúnyogok. Csak ilyen. De ez a vape.
1: Igen, a vape.
2: De nekünk nem volt. Ja, apám vett még, hát így.
0: Apám.
2: Aktívabb volt.
1: Vagy szúnyoghálót is föl lehet szerelni.
0: Édesapád esetleg, Sanyi, vagy apukám. Szegény Sanyi bácsi, apám. Na, Sanyi bácsi, tetszik ezt hallani? Zoránnak, apám.
2: Zoránnak hogy kezdődik a nótáj? Apám.
0: Jó van, na. Az más, az egy nóta. Na.
2: A donyád ide jöjjön. Donyád, apám. Na, szóval.
0: Fiatalok között sokan vannak, akik nem járnak semmilyen programra, hanem inkább otthon ülősek. Hát biztos.
2: Jó, hát én nem akarok.
1: Ritkán, mert lusták. Tehát nagyon lusták a mai fiatalok,

0: ilyen programügyileg, tehát nem nagyon járnak, inkább nyomkodják a telefon.
1: Házi buli, házi mozdi.
0: Hát, házi buli, innen nem nagyon már ilyen kertmozik.
1: Most már
0: kert. Vannak kertmozik, nagyon sok program van különben, csak hát lóvé kell hozzá. Meg igényeik vannak, hatalmas nagy igényeik.
2: Hát igen, de ezt meg a társadalom szüli. Már bocsánat,
0: igen,
2: hogy ezt mondom.
0: Igen, hát azt mondta el, így van. Ő autó nélkül vonatra, nem ülök föl.
2: Következő...
0: nem jó.
2: Következő kérdés. Melyik helyen laknátok szívesebben? De mihez képest? Tehát itt nem azt mondja, hogy melyik helyben laknátok szívesebben, Olaszországba vagy az USA-ba, hanem konkrétan földrajzilag nincs meghatározva. Te, melyik ilyen? Én ahol most is lakom, Debrecenben, köszönöm szépen, a legjobb város. Szerintem én nekem teljesen jó. Én szeretek. Itt élek, ide születtem. Én jól érzem itt magam. Nem nagyon szeretnék, ha nem muszáj elköltözni.
0: Én pesti vagyok, de én mondjuk Olaszországba tudnék élni.
1: Ah, igen,
2: tudjuk. Mondjuk a pesti lennék, én se laknék Pesten. Elnézést a pestiek.
0: Nem, ne kérj elnézést, ne, sem, mert Pest az egy üdös.
2: A külkerületekben, ahol te laksz, Karina, ott még akár, ott jó, még persze, igen, az még ilyen az káosz, baráti.
0: Embertömeg, büdös van, tele van autógőzzel, fúj, nem, a belvárosban én sem, nem.
1: Ugye, hogy a bikini mondja, ugye, ide szólj egyem, itt a helyem, nem szólszám, és nem fáj fejem. Very az élet, very happy, mindenki very, vele very.
2: Csak nem mindegy, hogy mit is, hova.
1: Hát az már kérdés. Egy másik gyakori kérdés, de azt most még nem válaszoljuk.
2: Nem, ezt mindenkinek a fantáziájára bízunk. Azt kérdezi valaki, hogy másnak is két hetente fodrászhoz kell járnia, mert már ennyi idő után sehogy se áll a haja. Nem, én megmondom őszintén, elárulok nektek egy nagy titkot. Nem szeretek fésülködni. Ezt tudtátok róla?
0: Hát de neked nincs is sok hajad.
2: De van. Hogy ne lenne hajam.
1: Egy nap egyszer azért.
2: Nem, én azért ilyen rövid, vagy vágatom rövidre amúgy pont ezért, mert egy, amúgy azt mondja a párom, meg azt mondják, hogy jól áll a rövid haj, viszont ugyanakkor meg már most megint kezd nőni, még nem nagy, de már lehetne bele vágni, de én mit tudom, én mikor március körül lett vágva, és most ahhoz képest lassabban nő, úgy látszik, de már
1: nekem
2: most
1: is
2: nő.
1: Húsvét előtt volt, és most vágattam.
2: Hát az enyém is lehetne már vágni, majd
0: ez
2: lehet, hogy vágunk.
0: Milyen a hajtípus, ha hosszú hajad van, nem kell két hetente, meg két havonta járni, akkor kell ilyen sűrű, amikor fazonra van vágva a haj, rövid, megnő, és itt kilóg, ott kilóg, itt áll félre, ott áll félre, akkor kell két hetente fodrászhozni. Tehát attól függ, milyen hajad van.
1: De a mai
2: igen, ez hajfüggő. Igen.
1: Mondjuk Robinak szerencséje van, mert az apukája nyírja.
2: Így van, apukám szokott nyírni mindig. Nem fodrász, ugye, de nagyon ügyes ebbe.
0: Ő szobafestő.
2: Szobafestő, de attól még simán megnyír.
0: Igen, festő és fodrász, pont jó, FF.
2: Nem, amúgy nem fodrász, csak ügyes. Magának ezt kitapasztalta.
1: Éppen a hajat is befesti, nem baj, tehát jó.
0: Ja, lényegtelen, tényleg az jó.
2: Nem, hajfestést nem vállal. A hajat a páron fest, de ő is csak saját magának.
0: Na látod, megsporol 30 ezer forintot. Annyi egy vágás, meg egy festés. Vagy bocs, egy melír. A festés már 35 ezer.
1: Mondjuk az...
2: Maradunk a szépségápolásnál. Bár ránézem az ide, 3 percünk van 11-ig. Milyen gyakorisággal mostok fogad? Hát minden nap. Legalábbis igyekszem minden nap.
0: Reggel, este.
1: De nap azon belül, hát...
2: Igen. Hát reggel, este, én reggel nem szoktam fogat mosni, mert utána úgy is eszek, megint bekoszolódik felesleges.
1: Igen, nekem ez a bajom vele, igen, meg pokrémízik.
2: Este szoktam lefekvés előtt fogat mosni.
1: Az estit azt tart.
2: De van, amikor az esti is kimarad, bevallom, előfordul. De alapvetően törekszem rá, hogy este megmossam minden nap. Tehát naponta mosunk fogat.
0: Akárhol vagyok, hogy nem mossak fogat. Soha nem tudtam úgy lefeküdni. Mert hát ez attól függ, hogy mire van szüksége a szájhigiéniádra.
2: Igen. Mert hát Karinának büdös a szája, neki még délbe se ártani a fogot most.
0: Ja. Mert ha mondjuk hajlamos vagy a fogkövesedésre, akkor illik elmenni a fogorvoshoz legalább fél évente. Ha nagyon
2: de évente
0: nagy
2: egyszer legalább.
0: Legalább kell. Ha nagyon nagy a fog insorvadásod, akkor másképp kell fogat mosni, másképp kell tartani a fogkefét. Akinek tényleg a fogköve sűrűbb és hajlamos, annak ne érdem a szájvizet használni, mert a fogkövtől rossz illatú lesz a szád. Ha sok a fog köz a fogaid között, akkor fogköztisztítót vagy fogsejmet illik használni. Tehát attól függ, hogy genetikailag ki. Akinek meg kihullott az összes foga, az protkó ragasztó be.
2: Nem, hát az műprotkó csináltasson, jó?
0: Azt is tisztítani kell, persze, azt is tisztítani kell. Úgyhogy ez attól függ, de a napi két fogmosás azt én javaslom. Többet nem szabad, de kettő az.
2: Még egy kérdés belefér így az óra végére. Elég jól tudok sakkozni. Milyen munkakör betöltésére lennék alkalmas? Húha, hát olyan, ami logikával kapcsolatos, akár valami logisztikus, vagy ilyesmi.
0: Közgazdász, matematikával, közgazdasággal kapcsolatban.
1: Egy köztársasági elnök, de...
0: Az nem, annak nem jó.
1: Kár Judit nem vállalta, tehát.
2: Jó, nem? Sanyi.
0: Hát, én vállaltam volna, de... Hát a sakkhoz az olyan munkáig kell, ahol türelmesen kivárják, mi kigondolod, mit szeretnél, mert a sakkhoz...
1: Szerinted, hogy azok annyit várnak, a profi sakkozók két percet se gondolkodnak, az már...
0: Ja, bocs,
2: nem. Azt akarom mondani, Sanyi, hogy azért nem kell ezt annyira forrón enni ezt a kását. Csehország köztársasági elnöke, hobbi fotós, és itt volt a Hungaroringen a Forma 1-es futamon, és ő kérte, hogy ő ugyanolyan fotós, mint a többi. És azt mondták az újságírók, hogy furcsálták, hogy egy fotós újságíró mellényben lévő embert fotóznak a pedokban. Először nem értették.
0: Ja, hát
2: és utána magyarázták el, azt mondja a cseh kollégák, hogy hát ő amúgy a Csehország köztársaság elnöke, de ő hobbi fotós, és ő itt van. Tehát azért nem kell ezt forró lenni ezt a kását, hogy valaki sakkozó és köztársaság elnöke. Miért ne? Ilyen erőve? Bármi le. Te is lehet.
0: Sanyi, köztársaság elnök. Hát jó.
1: Hát jó, de azért tényleg mondjuk nem mindenkinek van affinitása, hogy egyáltalán megmártózni a politika
0: nem. Én messze távol. Messze távol. Minél távolabb, annál jobb. Süder Bajor
2: miniszterelnökkel. Viszont hírek jönnek 11 óra, aztán jövünk vissza, tartsatok velünk továbbra is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a szexárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MTI-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. A közleményben. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: egy lépésre közelebb hozzá, Lépés Rádió, és már is megyünk tovább újabb kérdésekkel. A következő kérdés: működhet-e társasházban fotóstúdió a lakók beleegyezése nélkül, mert igen zavaró a hétvégi és esti népvándorlás? Nem. Tudomásom szerint a lakók beleegyezése nélkül semmilyen stúdió se semmi nem, kivéve, hogyha az a környezetet nem zavarja, tehát a lakókat nem zavarja, és nem utcafronti vagy udvarfronti bejáraton keresztül járkáló, vagy folyosón keresztül járkáló helyiség, hanem mondjuk például egy stúdió, rádió stúdiót, vagy tévéstúdiót akarsz otthon magadnak berendezni, ahhoz nem kell engedély. De ahhoz kell engedély, hogy mondjuk egy fotóz stúdió, hogy te ott fotózzál. Mondjuk elsősorban azt nem tudom, hogy olyan lehet, hogy most az, hogy most mondjuk neked otthon van egy saját fotóstúdiód, és tudsz fotózni, és mit tudom én, ha naponta egy-két ember megy hozzád fotózni, vagy modelltálni, hát az lehet nem zavar senkit. De az, hogy ilyen nyilvános, nem tudom, ilyen fotózással foglalkozó, már ilyen üzleti alapon működő dologot szerintem ugyanúgy engedélyeztetni kell társasházban, nem?
1: De így, azt, hogy mindent elmondtál róla, úgyhogy igen
2: mindenképpen.
1: Igen, az
0: akkor jól hát, tudom. Mert
1: három igennel tovább mehetsz.
2: Rájengedélyeztetni, tehát az nem egy lakás.
0: Következő kérdés. Melyik nagyszüleid szeretted jobban? Él még valamelyik? Hát nekem már egyik nagyszülőm sem él. Az unoköcsémnek élnek a nagyszülei, az én szüleim, de nem hiszem, hogy nagy különbség lenne, hogy valakit jobban szeretnének. Nem tudom, ez egy olyan dolog, normál esetben nem szereted az egyik nagyszülődet jobban, mint a másikat, abban az esetben jöhet ez létre, hogyha valamiért mondjuk az egyik közelebb áll, közelebb lakik hozzá, többet találkozol vele, ezt tudom elképzelni. De jól tudom, Karinának és Sainak sem élnek a nagyszüleimmel.
2: Tudom, nem, igen, ráadásul...
0: Most nem vagy igen, állj meg, azt mondtad, nem, igen. Nem. Akkor nem vagy igen.
2: Nem élnek, igen már, vagyis hogy nem élnek.
0: Na, akkor... Ez nem abban, vagy igen, vagy, most akkor igen, vagy nem.
1: Tehát talán igen, akkor Sanyinál talán van.
2: Talán valahol még vannak. Nem élnek már, de azt akartam mondani, igen, hogy nem ismertem ugye a nagyapáimat, nem ismertem egyáltalán, a nagyanyáimat ismertem csak. És hát, azt számítva, amúgy alapból egyik se lakott volna annyira közvetlen közelben, ugye anyai nagyanyám oda költözött hozzánk, hát ez egy másik történet, hogy ennek mennyire örültünk, vagy mennyire nem. Úgyhogy mondjuk hozzám közelebb állt az esztári nagyanyám, ami ugye egy falucska itt Hajdú-Bihar, most még Vármegyében, vagy már eltörölték is.
0: Megye! Nekem soha nem volt Vármegye, én mindig megyében lakok, élek, és nem azért, mert így vagy úgy, ne menjünk be ebbe, de én nekem megye.
2: Hát ezt így szoktuk amúgy, meg még az...
1: Váratok van.
0: Ez nincs.
1: Találkozz, akkor megye. Két
2: házam az én várom. Na, szóval.
1: Mert Kaposvár, hát ott reméljük, hogy van valami vár.
2: A Kaposvár az
1: vár, de Egervára, de érted, tehát azért na, meg.
2: És van, de igen, de az csak a jeszékhely.
1: Nem tudom, no. Nekem furák ezek tegyünk a nagyszülők, pont ahogy a Sanyi mondja, hogy vannak olyan nagyszülők, akik igazából magasról ejtik a gyerekeiket, unokáikat, dédunokáikat.
0: Ez szomorú amúgy.
1: Van ilyen, tehát én
0: természetesen... Van ilyen, csak szomorú.
1: Hát persze, hogy szomorú. Hát.
0: Én is ismerek olyan nagyapát, aki összeveszett a gyerekével, és ez az unokájának még a balagására sem ment el.
1: Na, ez egy értelmetlen hülyeség, hát ez egy dalt.
0: Hát szegény unokája. Igen. Ez az.
2: Igen, csak ugye alapból oda akartam kiködni, igen, hogy az apai nagyanyámat hát jobban szerettem abból a szempontból, hogy picit talán felvilágosultabb is volt, sokat olvasott.
1: Tudott neked átadni, tehát azért ha. Igen, tehát ez sem mindegy, hogy viselkednek a nagyszülők.
0: Persze.
2: És tényleg nagyon családcentrikus, család összetartó volt.
1: Na.
2: Ugye, azon az ágon ő dolgozott boltban is, nagyapám kocsmáros borbé volt.
1: Hát a legjobb szakma. Hát
2: azért emberekkel
1: foglalkozott. Igen.
2: Azért az emberekkel folyamatos kapcsolatban volt, úgy a szegényebb, mint a gazdagabb réteggel.
1: Tehát tudott az emberekkel bánni.
2: Igen, tehát ez...
1: Tehát ez is nagyon befolyásolja, hogy milyen távolságban laktok, milyen genetikával rendelkezik. Van rád ideje, nincs rád ideje, beteges, egészséges, milyen típusú ember, mit hozott otthonról. Nem tudom, mert az a lényeg, hogy oda nem szabad, hogy költözzön senkihez sem, ha csak mondjuk nem ápolásra szorul.
0: Hát, vagy esetleg abban az esetben, hogy demens is, amúgy igen, meg igen, jó egészségnek örül, akkor inkább legyen velem, mint az, igen. Hogy... Amúgy pont párommal beszélgettünk erről, hogy hogyan tudnánk kezelni azt, hogy akár valamelyik tudnád, mama velünk élne.
1: Én csináltam, tudnád, biztos, hogy tudnád.
0: Vannak simán dolgok, tudnánk, mind a ketten, a párom is, meg én is, csak arról beszéltünk, hogy alapvetően szerencsére egyikünknek sem a szülei olyanok, hogy ránk telepedjenek. És abban az esetben tudjuk ezt, hogyha tényleg, amit te is mondtál, Karina, például akár mondjuk alapvetően fizikailag rendben van, de már mondjuk demens, akkor inkább vagy lakjon demensi, velem, vagy... inkább legyen a felügyeletem alatt, mint hogy mit tudom én, kárt tegyen magába. Ahhoz
1: szegény, nem biztos,
2: igen, de az a rosszabb,
1: hát, mondjuk. Ha csak olyanok a körülmények, hogy nem tudsz más tenni.
0: Igen.
1: Hát azért, azért. És ezt szeretett,
0: nem biztos, bőle, hogy beadnám. Én nem adnám be, meg két okból nem adnám öreg otthonba. Általában nekem az a meglátásom, több ilyen esetet láttam az elmúlt években, vagy évtizedekben, hogy valaki a szüleit, nagyszüleit 80 év, 70-80 év felett nem tudta ápolni, és inkább berakta öreg otthonba, és azt látom, hogy ahogy bekerül egy öreg otthonba, pár hónap vagy egy éven belül meg is hal. Tehát, hogy nem tudják az öregek azt már kezelni, elviselni.
1: A változást, a mást, igen, igen.
0: De és, nem és én azt gondolom, hogy az, ameddig lehet, és meg tudom tenni, addig inkább éljen velem, és éljen a környezetben, amit szeret, meg akiket szeret.
1: Akármilyen idegesítő, akármilyen nehéz,
2: igen.
1: Akármilyen
2: igen, de egy súlyosabban demensnél, nagyon nehezen tudott kontrollálni nagyon a dolgait. Nehéz. 024-es felügyeletet igényel, nem tudsz semmit csinálni, nem tudod, hogy meg kell, át kell szervezned az életet.
0: Hát de hogyha alkalmazol mellé, és megteheted egy ápolót, aki mondjuk napközben még te dolgozol vele, foglalkozik, hát akkor ki lehet ezt vitelezni, Sanyi?
1: Hát pénzbe kerül.
0: Pénzbe, minden pénzbe kerül. Minden lassan pénzbe levegőt is hitelre vesszük. Hát most.
1: De aki meg tudja oldani, az gondoskodjon
0: szüleiről,
1: mert hiába nehéz, nagyon fárasztó, nagyon nehéz, nagyon stressz.
0: De amikor te voltál pelenkás, ő pelengázott téged. Ezt én nekem annyira fáj, hogy az emberek elfelejtik, hogy ha ők, mikor ők megszületnek, akkor a szüleink gondoskodnak rólunk. Amikor a szüleink megöregednek, pedig mi gondoskodunk a szüleinkről. Ezt sokan elfelejtik, hogy honnan jönnek. Ez nekem szomorú.
1: Hát igen, mert attól függetlenül lehet, hogy a nagyszülő volt veled, mert ő vigyázott rád, mert anyukának 6 hónap után dolgozni kellett, tehát ezt valahogy vissza kell adni, ez vagy benned van, vagy nincs benned. Tehát ez a feltétel nélküli szeretet, amit ő adott, azt tisztességből visszakérni.
0: Menjünk tovább, mert még rengeteg kérdésünk van is, 12:30. Fiúk, lányok, csatlakoznátok párhoz? Szeretnétek kipróbálni, és lenne bátorságod? Na, Karina!
1: Ez egy jó kérdés. Hát én már túl vagyok rajta ezeken már.
0: Te már csatlakoztál párhoz?
1: Igen, én csatlakoztam. Szólóban is, meg párban is.
0: Hát értem, és az milyen jó volt?
1: Jó, érdekes. Jó,
0: kreatív, és az a férfi, érdekes, aki két nőt akart kielégíteni, ki tudott?
1: Igen.
0: Na, az jó. Igen. Nem tudom, nekem még ilyen élményem nem volt, hogyha úgy alakulna egyszer, akkor biztos, és ezt beszéltük a párommal, hogy nem zárkózok el előle, de itt nagyon erős szabályokat kell lefektetni. Tehát, hogy azért csak úgy egyből bele, az nem működik, az ott megbeszélés kérdése, meg mind a kettőnknek, mi olyanok vagyunk, hogy mi csak azzal bújunk ágyba, és ez a páromra is igaz, és ezt mondhatom, de rám is, hogy ha ismerjük, tehát nekünk meg kell ismerni azt a harmadik félt, viszont ugyanakkor meg barát sem szabad, hogy legyen, de meg kell vele ismerkedni, hogy tudjuk, hogy mégis kicsoda, micsoda, miféle, de ilyen vágyunk jelenleg egyikünknek sincs, de hogyha lenne, akkor nem zárkózunk el előle, de biztos, hogy ezeket szabályokat le kell fektetni. Tehát, hogy ez
1: mindenkinél így van, hogy azért nem úgy van, hogy meglátni és rögtön ágyba bújni, tehát persze vannak szabályok.
0: Ó, van az az egy éjszakás kaland, Karina.
1: Beszélgetni kell, tehát azért...
0: Miért mondod bele, diszkóba bepiász, és mondjuk egy pas összeszed két csajt, és mind a két csaj benne van?
1: Hát
0: tudom képzelni, hogy...
1: Nem. Diszkóba szabály pasival nem ismerkedünk.
0: Jó.
1: Nem szexelünk.
3: Jó csajjal.
0: Mi csajjal, igen?
1: Csajjal szem. De állj, az egyszerűen nagyon veszélyes. Na jó. Akkor csajjal igen, de fasival nem. Módosítjuk a szabályokat, oké, jó, ebben benne vagyok, de nem, tehát fasival nem.
0: Na, soha. Viszont akkor te már kipróbáltad, neked van tapasztalatod, jó volt, nekem nincs tapasztalatom, de nem zárkózom el. Sanyi, te beugranál harmadiknak? Valahova?
2: Nem tudom, ilyen kalandos, érdekes lehet egyébként biztos.
0: Nem tudom.
1: Te beleugranál? Ugri-bugri.
2: Végül is?
1: Sanyi is beleugranál. Oké. Merész pasi, tudtam. Tudtam.
0: De egyébként meg ez érdekes dolog, harmadik, ha már itt tartunk, ezt még hogy mondjam el, azra könnyen nyitottabb vagyok, hogy egy harmadik egy nő legyen, mint az, hogy harmadik egy pasi. Mert nem akarok osztozkodni a páromon. Tehát nekem olyan, mintha meg kéne osztanom valakivel.
3: De akkor meg ő osztott.
0: Nem, azért nem, mert másképp... Hát figyelj, majd ezt inkább adáson kívül megbeszéljük, de nem teljesen, jó?
1: Maradjunk akkor ennyiben. Jó, a következő kérdést várjuk.
0: Igen, következő kérdés.
3: Kérdés. A karikákon túl lenni.
0: De amúgy részben igazad van végig, és akkor tényleg ő osztozik. Na.
1: Igen, tehát következő kérdést kérjük.
0: Igen, igen, igen. Jó, rendben. Következő kérdés. Maradunk a vonalnál, vagy ennél a vonalnál, csak egy picit más, mégis más. Ha valakinek vágyok a csókjára, de nem nézem a száját, rájön vajon? Hát ha nézed a száját, se biztos, hogy rájön. Hát ekkora hülyeséget kérdez.
3: Azt gondolja majd, hogy esetleg egy rúzs reklám miatt.
0: Lehet, hogy tetszik neked a szája, lehet, hogy nem a csókért, csak tudod, vannak ezek a nagyon szép női, főleg csajoknak, de pasiknál is mondták, hogy vannak ilyen nagyon szép ajkú emberek, akik ránézel is így maga megjelenése a szájának, és olyan szabályos, olyan egyenletes, olyan szép, és lehet, hogy azt hiszi, hogy csak azért.
1: Hát azért jelzésként a száját nézni, hát nem tudom.
0: Szerintem ez hülyeség.
1: Igen, szerintem.
0: Inkább akkor puszít szájon, ne csókolj, csak puszít szájon, az már inkább jelzés, mint az, hogy nézed a száját. Hát most
1: nem arra úgy... nézed a száját. Hát
0: egyébként én, ha valakit le akarok csókolni, lecsókolok. Hát én nem... Én a páromban is elsőre fogtam, oda mentem és megleptem, megcsókoltam, de egyébként most, ha nem akarok, akkor még nem. De nyilván bárkit az utcán nem fogok leállítani és lecsókolni, félreértésnek, nem arról van szó. Csak hogy ha mondjuk van egy kialakulóban lévő kapcsolat, hát akkor valahogy el kell kezdeni. Nem biztos, hogy ezt észrevesz, hogy néz. Én állom meg biztos, én azt sem tudom, mert a szája nem látok. Nézd, én észretek, de nem látok.
1: Nem, hát biztos, hogy a tettek sokkal jobban alátámasszák az akaratod, tehát azt, hogy nézel,
0: hát max pofán gyűr, hát most így jártál, hát most menj oda, csókod le, azt most kapsz egy pofont.
2: Valamit meg már úgy nehezebb, tehát akkor vagy lép, vagy nem lép, vagy nem.
0: Csak ne nyilvánosan tett, csak olyan helyzetben, amikor
1: jaj, kettes volt. Jaj, már hát a busz
0: megállóban. Nem, elmondom neked, én utcán nem akarok csókolózni, nagyon fiatalon csináltam. De annyira nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez négy fal közé tartozik. Ez nem, ne legyünk már az utcán egymás szájában, és ez tök mindegy, hogy fiú-fiú, lány-lány, fiú-lány, teljesen mindegy. Ne lógjunk egymáson az utcán. Ez egy alap dolog.
1: Egyetértünk, mert 20 évesen még jónak tűnik.
0: De 20 évesen se lógjunk egymás szájába, menjenek el egy hotelszobába, bújjanak-e valahova. Én nem vagyok kíváncsi arra, hogy a busz megállóba nyalják, falják egymást.
1: Nem is látod.
0: De tudom, de hallom, képzeld el. De tudom, és ez nekem ez az elképzelésem, vagy elvem. Na, menjünk tovább szerintem. Mennyire veszélyes éjszaka vonatozni? Hát nem hajnalban, hanem éjfél, egy óra körül. Szerintem ez hülyeség, hogy veszélyesebb, vagy nem veszélyes. Alapvetően a vonat ugyanúgy megy, a kalauz ugyanúgy dolgozik éjfélkor is.
1: Jó, de azok az elemek, akik mondjuk olyan vonalakon vannak, akkor azért, amikor kevés az utas, mondjuk ketten ültök, azért az veszélyesebb lehet hajnalba utazni.
0: Hát nem tudom, én akkor szeretem a veszélyt, én utaztam hajnalba, meg éjszaka, semmi veszélyt nem éreztem. Nem, nekem ilyen félelmem nincs, ha meg is támadnak, hát majd visszaütök. Ha leütnek, akkor így jártam. Tehát, hogy én ettől nem félek, hát majd előbb-utóbb, aki megtalál, hát most kirabolnak, úgy is kirabolnak, Karina. Ha nem rabolnak, meg úgyse. Mindegy, hogy sötét van, vagy világos. Én láttam fényes nappal kirablást, vagy hallottam pontosabban, amikor más kizsebeltek, és mondta, hogy eltűnt, nem tudom, a pénztárcája, azt nem lett meg. Fényes nappal, nem éjszaka. Hát akkor most mitől féljek ilyen szempontból? Ha valaki el akar valamit vinni, vigye. Hát most nem azért mondom, hogy könnyen vagyok egyáltalán, nyilván fájna nekem is, meg rosszul esne. Csak hogy nem hinném, hogy a sötétség vagy a világos. Nyilván sötétben nagyobb az esélye meglógni, mint világosan, de mai világban már azért sötétben is elég világos van. Nagyon jól ki vannak ezek a vonatok már világítva. Nem úgy van, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, hogy a sötét kupéban ültél. Most már azért eléggé, főleg az ilyen intercity vagy gyors vonatok is, már a modernebb vonatokban alapból végigvilágítva.
3: Már azért éjszakában csak a nemzetközi vonatok javarészt, tehát hogy utolsó vonat elindul, nem tudom, 10 óra tájt, vagy és akkor mondjuk, ha elmegy Pestig, éjfélig ott van.
0: Most az teljesen mindegy, Sonyi, de vannak járnak éjszaka is vonatok, és itt az a lényeg, hogy éjszaka, de nincs ebben semmi. Én azt gondolom, hogyha valaki, mondom, meg akar lopni, az meglop bármikor. Tehát nyilván egy picivel veszélyesebb éjszaka, de nem hinném, hogy annyiban veszélyesebb, mint mondjuk régebben.
1: Én nem utazom vonaton, úgyhogy én ehhez a kérdésre.
0: Inkább már maga a kérdés, inkább úgy tenném fel, hogy éjszaka mennyire veszélyes utcára menni. De nem vonaton ülni, hanem utcára menni.
1: Hát de vonaton ülne, hát most ő vonatozik. De
0: hát jó, csak hogy alapvetően most, ha kimész éjszaka az utcára, ugyanúgy, mint akár vonaton ülsz éjszaka éjfél körül, ugyanúgy megtörténhet, sőt, mostanában egyre több olyan hír, meg Facebook poszt jön velem szembe, hogy pasik nőket éjszaka megtapperoltak, megerőszakoltak, fenekükre csaptak, amikor nem látták. Vagy éppen kiraboltak, stb. Ráttam már több ilyet, és hogy ezért mondom, hogy inkább éjszaka mennyire veszélyes utcára, mert ez nem vonatozni.
3: Hogy ellenpélyezve legyen ugye csajok, taxist.
0: Csajoknak is, pasiknak is amúgy. Mondjuk, Sanyikám nem állnál ellent, ha két nő megerőszakolna, az biztos.
1: Nem szeretnek éjszaka taxizni, de van olyan hölgy, aki éjszaka taxizni.
3: Igen, is van, igen, de nem is az a lényeg, hanem, hogy csajok raboltak ki, egy vertek meg taxist.
0: Ja, ilyen is volt, igen.
1: Volt, igen.
0: Nem. Menjünk tovább, következő kérdés, a nyulak társas lények.
3: Hát amilyen szaporák, hát hogy ne? Hát meg.
0: Azt kérdezi, hogy nem szenvednek egyedül? Hát nem. Hát nem. A nyulak nem szenvednek sehogy.
1: Nem. Azok nem. Szerintem se.
3: Hát valószínűleg nem szenvednek, de hogyha van társaság, akkor...
1: Hát mégis ők el vannak egyedül is. Nem, annyira nem társas.
3: Legtető neműek, akkor szaporodnak keményen.
1: Igen. De elvadul az ember társaságában is. Nem hiszem, hogy ő annyira igényel.
0: Menjünk egy picit zenélni, mert már 17-18 perce beszélünk csak, jártatjuk a szánkat. Aztán jövünk vissza, és folytatjuk, nem állunk le. Csak egy kicsit töltődjünk fel zenével.

0: lépéssel közelebb hozzád, lépés rádió. Majd adjuk a kérdéseket, és egy nagyon szerintem hülye kérdésem, hogy tovább ez egy nagyon vicces kérdés lesz. Ha az állatorvos doktor, akkor a növényorvos miért nem?
1: Hát miért nem? Hát, és mi az, hogy növényorvos?
2: De egy ideig nem tudtam, hogy van ez, hogy van ilyen.
1: Nem tudtad, hogy van növényorvos?
2: Igen, de egy ideje tudom.
0: Na, én már egy régóta tudtam.
2: Csak DR, nem? Vagy nem DR, az a doktor, vagy nem doktor.
0: Nem doktor!
2: Ezek szerint nem doktor hivatalosan, de hogy miért nem, azt nem tudom, meg kell kérdezni.
0: Kérdezz meg a mesterséges intelligenciát.
1: Lehet, hogy a tanul, tehát egy jogász,
2: tanul a növényorvos,
1: az elvégez egy olyan egyetemet, ami egy orvos, egy orvosi egyetem elképzelte, aki növényekkel foglalkozik, az nem lehet állatorvos. A növényekkel kapcsolatban lehet, hogy csak főiskolát lehet végezni, az meg nem a doktori címet.
0: Megkérdeztem a mesterséges intelligenciát erről a kérdésről, mert szerintem reális választ nem fogunk ráadni. Na, röviden azért, mert a doktor és az orvos nem ugyanaz. Az állatorvos egy olyan egyetemi szakot végez, amelynek hagyományosan része a doktori fokozatnak megfelelő szakmai cím. Magyarországon az állatorvosok diplomájukkal jogosultak például a cím, doktor cím használatára. A növényorvos ezzel szemben egy külön szakma. A növényorvos elnevezés azt jelenti, hogy a szakember a növények betegségeinek, kártevőinek és növényvédelmének szakértője. Ez azonban önmagában nem jár együtt doktori címmel. A doktor előtagot csak akkor használhatja, ha külön doktori fokozatot, PhD-t vagy más erre jogosító doktori címet szerzett. Vagyis állatorvos végzettségével együtt jogosult a doktori címre és használatára. Növényorvos szakmai megnevezés, de nem doktori cím. Ha egy növényorvos PhD-t is szerez, a növényorvos szakmai megnevezés, de nem

0: ezért.
1: Na, mondtam én, hogy ez valami tanulással kapcsolatos, ugye, mert hát azért egy jogász, egy doktor, az egy olyan tananyagot, olyan tanrendet tanul, ami benne van a PHD.
0: Most mondtam el, igen.
1: A növény, az inkább a mezőgazdasággal kapcsolatos.
0: De növényorvos is lehet doktor, ha elvégzi lehet, a mesterképzést, hát, a PHD-t, akkor lehet.
2: Hogy milyen területen, nem. Tehát ugye, nyilván a saját biológia. Akkor valószínűleg ezt is az agráron oktatják.
1: Hát az agrár, igen, az volt a jó szó, igen, az agrár, igen.
0: Viszont menjünk tovább, mert van kérdésünk, melyik jobb, a pamut vagy a poliészter póló? A pamut szerint.
1: Pamut szavazással eldőlt 3-0, mehetünk tovább.
2: Hát a pamut az mindenképp jó, igen, tehát jó, a poliészter ez már egy...
0: Következő kérdés. Aki a 20-as éveiben járt és új barátokat akart, az hozt csinálta. Van bármilyen ezzel kapcsolatos történetetek, tapasztalatotok? Nem tudom.
1: Jártunk az utcán, mentünk az utcán, leszólított egy fiú, hogy figyelj, mennyi az idő. Megnéztem a karórámat, régen, és szobára igyeltünk, és figyelj, nem jössz el ide, megyünk diszkóba, hát figyelj, jön a barátnőm is, elmehetünk. Így ismerkedtünk.
2: Igen, ez nagyjából így aztán.
1: Munkahelyen, utcán szobáltak az emberek egymással, érdeklődtek, figyeltek egymásra, figyelték a csajokat.
2: Ugye ez az időkérdés, ez mindig jó volt, mert ugye hát akkor nem volt mindenkinek ugye halál pontosan működik.
1: Karóránk volt.
0: Excuse me!
2: Vagy nem volt órája, vagy nem vitte magával, akkor ez mindig egy ilyen...
0: Sanyi, ugye? Excuse me?
2: That's fine. Yeah.
0: Jó, menjünk tovább. Következő kérdés, ez nekem nagyon vitatható kérdés. Aki jár templomba, de nem szokott gyónni, akkor az pokolra jut majd? Nem tudom, én nem is járok templomba, és gyónni se szoktam, viszont hiszek Istenbe. Tehát akkor
1: tehát
0: most
1: nem
0: akkor...
1: jut a pokolba.
0: Ez hülyeség. Szerintem nem, ez hülyeség.
2: Az a helyzet, hogy most ugye azt azon mérik ugye alapból, aztán, hogy ki hová jut, az majd kiderül, amikor nem itt leszünk. Hogy ugye nyilván azok, akik nem felelően, hát most akár keresztény, akár bármilyen normák szerint él, nyilván van egész életében.
0: Igen, Sanyi, lényeg, röviden...
2: Akkor így juthat valaki a pokra, akik meg ugye úgymond, tehát ugye magyarán rossz emberek pokolba, jó emberek a mennybe.
0: Igen, de most attól, mert nem gyónok, attól még én lehetek jó ember, tehetek jó dolgot, és nem a gyónástól függ, vagy a templomba járástól, hanem hogy te milyen ember vagy. Egy ateista is lehet jó ember, aki annak köszönöm. Mondja magát. Hát most nincs abban semmi. Sok jót tesz, segítek az utcán az embernek, oda megyek, segítek felállni, segítek, egy jó szót adok, az is segítség. Tehát az, hogyha jó vagyok alapvetően, és a jóra törekszem, és nem gáncsolom a másikat, nem azon vagyok, hogy átgyalogoljak rajta az én sikeremért, hogy eltiporjam a többi embert, hanem az, hogy segítsek és felemeljem, hát szerintem ez nem a vallással van összefüggésben, ez a hittel és a hitélettel van egy szinten, nem a vallás az csak egyfajta, és én ezért nem szeretek a vallás, én minden vallást elfogadok és elismerek, vannak jó, oké, mindenféle istentiszteletet, misét meghallgatok, pont azért, de alapvetően ugyanazt az Istent, vagy felsőbb erőt, vagy sorsot, vagy bármi behiszünk, mindannyian hívhatjuk akár Jehovának, akárminek, aki a felsőbb erő. Az, hogy most ki hogy hívja, vagy ki miben hisz, az mindenkinek legyen az egyéni hite, és tartsa meg magának, én azt gondolom, és én ezért nem akarok, hiába meg vagyok keresztelkedve, de nem gyakorlok vallást, mert szerintem a jó tett, és az, hogy jó ember vagy, többet ér, mint az, hogy minden nap, vagy minden héten a templomba jársz.
2: Igen, ezt én is így gondolom, amúgy meg a gyónás...
1: Megbeszéltük ezt is.
2: Igen, a gyónás ugye az végül is az, hogy te könnyítesz a lelkiismereteden, mert úgy érzed...
0: Sanyikám, nálam is lehet gyónni, gyere el, mondd el, mit bűnöztél. Nem vagyok pap. Sivatalosan nem gyónásnak hívom, csak egy jó, baráti beszélgetésnek, de arra mindig számíthatsz, jó?
1: De, tud titkot tartani, tehát azért azt tud.
0: Titkod, én megtartom a titkodat, Sanyi, hogy az 28 nővel voltál, és megtartom.

0: Mehetünk szerintem tovább.
1: Mehetünk szerintem is. Következő kérdés. Nők, hol vagytok leginkább vevők az ismerkedésre? Szerintem bárhol, ahol ismerkedik.
0: Bárhol, utcán, közlekedési eszközön.
1: A Karinát össze lehet szedni, sőt néha magát ajánlja, de...
0: Elviszed a szatyromat mondjuk a közértől hazáig, akkor azt nagyon meg fogom köszönni, és akkor lehet velem
1: ismerkedni. De akár, ha már az előbb a templomokról beszélgetünk, ott is lehet a mise után ismerkedni végül is.
0: Hát nem járok templomba.
1: Hát tudom, hogy te nem jársz, de alapvetően mondom.
0: De mise után is lehet például. Igen. Egy téren, egy gíroszos, de bárhol, az utca, mindegy.
1: Következő kérdés, gasztronómia. Nagyon vékonyra kloffolt karajból mit lehet még készíteni rántott húson kívül?
0: Hát nagyon vékony karajból rántott hús ne csinálj, mert a karajnak az a lényege, hogy vastag legyen. Tehát a vékony karajt azt sült hús.
1: De a nagyon vastag karaj se jó, mert az meg túl rágós.
0: Közép, tehát nem a nagyon vastag se, nagyon kettő
1: közép. Hát viszont, hogyha vékonyabbra kloffolod és azt bepanírozod, akkor olyan jó kis ropogós lesz a megsült.
0: Hát,
1: tehát jó az így is, úgy is, jó, szerintem.
0: Okay. Rántott hús, vagy sült hús.
1: Sült hús lehet például, igen.
0: Sült hús lehet vele csinálni.
1: Azt kérdezi valaki, hogy aki 20 évesen hitel nélkül vettek lakást, hogyan csinálták? Szerintem ilyen ember nagyon kevés van.
0: Örökölt.
1: Vagy örökölt, de az nem vett. De itt az a kérdés, hogy vett.
0: Nem.
1: Szerintem az nagyon kevés van.
0: Olvasd el még egyszer a kérdést.
1: Kérdés még egyszer úgy hangzik, akik 20 évesen hitel nélkül vettek lakást, hogyan csinálták? Tehát vettek, az öröklés az nem vásárlás, Karina.
0: De azért... hitel nélkül veszel, azt veheted úgy, hogy rád szakad egy örökség, kapsz egy csomó pénzt.
1: Jaj, úgy az... igen. Úgy igen.
0: De így értettem.
1: Hát úgy igen. De úgy is örökölhetsz egy lakást is, hogy mit tudom én.
0: És nincs, tehát befektetés céljából vesznek a gyereknek egy lakást, másképp te a büdös életben.
1: Igen. De én nehezen tudom elképzelni azt, hogy hitel nélkül vegyen lakást ahhoz nagyon gazdagnak, vagy nagyon sokat spórolónak, vagy nehezen tudom, de 20 évesen nem tudsz spórolni. Nem működik.
0: Nem lehet. Tehát vagy örökölsz pénzt, vagy gazdagok a szülők.
1: Pontosan. Szabad, vagy pedig olyan helyen dolgozol, nagyon sokat keresel, mert olyan egyedi szakmád van, hogy havonta a milliók jönnek, és akkor esetleg mondjuk 25-26 éves korodra összegyűlik egy házra való, vagy lakásra való, de ennek meg annyira kevés az esélye, hogy a 10 millióból egy, ha ilyen van.
0: Igen.
1: Szabad ittasan vízi biciklit vezetni? Szerintem nem.
0: Hát jó, ez a kérdés, nem szabad.
2: Ezt beborulsz a vízbe, azt megfulladsz.
0: Kis józan hozzá, nem szabad.
1: Pont
0: nem.
1: A Facebookon olvastam egy sztorit, rövid leszek, egy fiatal srác meg csaj, talán Siófoknál vízi bicikliztek, és a srác bele, vagy a csaj véletlenül picit meglökte, és a srác eljátszott, hogy beleesik, és eltűnt a víz alatt, és a csaj meg volt rémülve, és egy másik fickó, aki ezt látta, meg leírta, oda kiabált a csajnak, hogy ugorj utána, és mondja, hogy nem tud úszni. Jó, aztán a fickó, aki oda kiáltott, aki írta ezt a posztot, egyből elkezdett tevezni, és gyorsan ment oda a vízi biciklihez, majd egyszer csak a srác előbb bukkant, és mondta, hogy komám, akarja ezzel viccelődni, egyrészt, másrészt vigyázz a barátnődre, mert nem tudsz úszni. És mondta a srác, hogy ó, hát mi baj lenne, hogy tud úszni. És erre mondta a fickó, hogy hát nem is azok fulladnak vízbe, akik nem tudnak úszni, hanem akik így hősködnek, és elég egy eset. És nemrég volt már több ilyen, hogy belefulladt valaki pont
2: mondjuk
1: azért, mert...
2: Nem tud úszni nyilván, hogyha nincs semmi.
1: Igen.
0: Tehát se józanul sem, ittasan nem is szabad a vízbe menni, hát. Tehát azért, aki iszik, az árnyékban ül a fa mellett, és...
1: Na most az, hogy megiszol egy sört, és belemész a vízbe, az még belefér.
2: Hát az még nem.
1: De
2: hát
1: az, de hogy nem már férészek vagy, nem menjél víz közelébe sem, mert... Egy kanálvízbe meg lehet fulladni amúgy. Következő kérdés, nem sok időnk van, örülnél, ha holnap 15 fok lenne? Én örülnék neki, de mondjuk a 23-mal kiegyezhetünk?
0: 25 kiegyezünk ki a 23-mal, jó?
2: 25 okay. is jó, igen.
0: Egyezkedünk, megvan az egyesség, mehetünk. Jó.
1: Következő kérdés, érettségi nélkül lehet dolgozni mondjuk cukrászdában, vagy ehhez hasonló helyeken eladóként például?
0: Lehet szerintem.
1: Hát lehet, de amúgy meg azért hát. Itt is az érettségit nézik.
0: Nézik, kevesebb fizetés kapsz, de dolgozni dolgozhatsz 8 általánossal, meg mondjuk egy OKS-sel is, de azért
1: igen.
0: az érettségit...
1: Felszolgálóként vagy eladóként, igen.
0: Lehet dolgozni, de lehet.
1: Következő kérdés olyan van, hogy valakit egy családi átok egészen élete végéig kísér. Na azt szerintem gondolom, van. Hogy lehet.
2: Lehet.
1: Majd, de... nem zárom ki, hogy nem lehet. Én ebben egy kicsit semleges maradok, el tudom hinni, hogy van ilyen. Igen.
0: Szerintem is.
1: Jó, van. Előfordulhat, igen, van ilyen. Lányok, igaz, hogy sok fiú csak a szexet akar, és annyi elköteleződni pedig nem szeretne? Hát a mai fiatalok körében sajnos igaz, de nem csak a fiúkra, a lányokra is sok esetben.
0: Igen, én is visszafordítanám ezt a kérdést, hogy ez fiúk a lányokra ugyanígy vonatkozik. És régen se szerettek elköteleződni a fiúk, de most különösen egyik fél sem szeretne.
1: Nem. Utolsó egyáltalán. Kérdés, mi a legjobb vízhajtó? Szerintem vagyok orvos, de szedtem vízhajtó gyógyszert. Szerintem a furoszemid még mindig a legjobb, de orvossal egyeztes ilyen kérdéssel kapcsolatban. Meg amúgy is azt is csak vényre írják föl, tehát orvos nélkül nem fogják felírni.
0: Az biztos, hogy mondjuk a vényre kapható ilyen típusú, bármilyen ilyen típusú gyógyszer az a legjobb, de...
1: De olyan sok vízhajtót nem is ismerek.
0: Nem tudom, én is szedtem valamit, de van olyan, ami káliumos, meg van olyan, ami kálium nélküli.
1: Nem, hát van olyan is, ami meg kálium megtartó és hajtelvizet minimálisan. Hát igen, viszont műsorunk végéhez értünk, ennyi fért bele a mai lépés délelőttben, nem éltek sehol, és jön Eszes István és Berta István műsora, aztán pedig jobb nevű zenékkel és műsorokkal várunk benneteket. Hétfőn délután, a lépés délutánban találkozunk, ha minden jól megy. Addig is vigyázzatok magatokra, jó hétvégét. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Jó hétvégét!
3: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajor országból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a szexárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MTI-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. A közleményben. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
3: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Csodálatosak ezek az olasz dallamok. Mai műsoromban a legszebb olasz nyári slágerek közül válogattam ki 20 lemezt.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedését vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogva tartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a Kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
5: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órában az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánunk!

hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekord szint alatt, amely több mint egy méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsompjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett Tolna, Jász-Nagykunszolnak és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is a legmagasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány roma ügyi megbízottjának hivatala. Ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője, a kormány roma ügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: ha múlt héten kívülről jártuk körbe, akkor nyilván most ezen a héten hát bele is kell huppanunk, és ő nem más, mint a Mitsubishi Grandis.
1: A Mitsubishi Grandisban, amikor belülünk és ránézzük a kormányra, akkor azonnal észre fogjuk venni, hogy a tipikus, egy kicsit régebbi Renault kormányt fogjuk megkapni. Ez a kicsikét régebbi, ez ugye azt jelenti, hogy a nem régen az újabb modelleknél, a Renault modelleknél már egy picit másabb a kormány. Na de ez a régi kormány, idézőjelben régi kormány, ennek sincsen semmi baja, ráadásul nagyon jól van kialakítva ez a kis rész, ugye, ahol így meg tudod támasztani a kezedet, ez a kis markolat, ahol a hüvelykujjadat, meg ahol markolod magát a kormányt, ugye 2 óra, illetve 10 óra magasságában, a vízszintes küllő fölött, a vízszintes küllő közül a bal oldalin rajta van természetesen a tempomat, meg sávkövetés, meg üzemmód választó, meg ilyesmi, még a jobb oldalon kedvenc gombok, média lejátszó, menügomb, stb. A kormány közepén ezúttal ugye egy Mitsubishi logót fogunk látni, de ahogy elmondtam már, ugye ez az autó, már mint a Mitsubishi Grandis, ez természetesen testvér modellje az egyik Renault alkotásnak, mégpedig a Symbioznak, tehát mondhatni azt is, hogy a Mitsubishi Grandis nagyon jó szimbiózisban él azzal a bizonyos Renault modellel. Az autó belülről sajnos fekete, így sötét, de majd mutatom, hogy ezt azért a tetőablaknak a kis variálásával, árnyékolásával, illetve annak a kibontásával majd fogod tudni variálni, illetve világosabbá tenni, vagy világosabb hangulatúvá tenni. De egyébként szép a rész itt előttünk, ez a kis, ahol a hűtő van, ugye a hűtőnek az alja kapott ilyen kis ezüstös betétet, sőt nem csak az alja, most nézem a teteje is, és itt mellette, illetve az anyósülés előtt is olyan, mint hogyha egy ilyen fahatású műanyag betét lenne, fölül a műanyag nem kemény, ilyen jó tapintású, és akkor most adok rá gyújtást, hogy azért nézzük már meg azt, hogy is néz ki ez a bizonyos műszerfal. A műszerfal előttünk természetesen teljesen digitális. Gyorsan a videóba belecsempésztem egy vonatot is, de csak a ti kedvetekért, akik a videót nézitek. Szóval a műszerfal előttünk is teljesen digitális természetesen, illetve a középső műszerfal is, és az is egyértelműen látszik azoknak, akik a videót nézik, hogy a műszerfalra elénk, tehát a vezető előtti műszerfalra is ki tudod rajzolni azt a bizonyos térképet, tehát ahogy te merre mész, és természetesen mutatja, hogy mennyit mentél, mennyivel mész, hova mész, mekkora hatótávolság, aztán be lehet állítani természetesen azt is, hogy fogyasztás mennyi, be lehet állítani azt, hogy olajcsere, mikor következik be a következő karbantartási időszakot, ezeket mindig be lehet állítani, hogy előtted mutassa, azaz lássad, hogy éppen mennyi az az intervallum, amit neked így be kell tartanod, akár olajcsere, akár szervíz időszak szempontjából.

A kormányon, vagy a kormány mögött természetesen megvannak ezek a kis fülecskék, amivel bele tudsz pöckölgetni az automata sebességváltóba, és egyébként nagyon jól reagál, és tök jól vissza lehet váltani, motorfékkel tudsz szépen lassítani. És ennél az autónál, mint ahogy a Renault-tól megszoktattuk, van egy külön kis, mi ez? Kis fülecske is az ablaktörlő kar alatt, és ezzel fogod tudni a médiát fölhangosítani, vagy lehalkítani, pontosabban, igen, bocsánat, tehát nem pontosabban, hanem ezzel fogod tudni a médiát lehalkítani, fölhalkítani, váltani a média lejátszó eszközei között. Gyorsan beindítom a motort, mert már is figyelmeztetett, hogy az akkumulátor az ugye nem nagy egy ilyen kis autóba, és hogy nehogy lemerüljön. A középső műszerfalunk az állítva van elhelyezve, és szerencsére nagyon jó magasra rakták fel, tehát tényleg itt nem az, vagy lefelé kell nézned, és akkor úgy fogod látni, hogy mi történik, akár a térképet, akár a média lejátszót, akár a klímát akarod. És amit én imádok, fizikai gombokkal fogod tudni azt is, hogy hány fokot fújjon, fizikai gombokkal fogod tudni azt is, hogy milyen erővel fújja az első szélvédőt, illetve a maximális fújást az első szélvédőre, a hátsó szélvédőnek a fűtését, az autó gombot, mármint hogy automatikusan működjön a klíma, aztán a levegőkeringetést, hogy most a belső vagy a külső, egy AC Max gombunk is van, illetve azt, hogy hova fújja a levegőt, valamint a kikapcsoló gomba. Ez mind egy fizikai gombsorral van, itt a függőlegesen állított középső érintőképernyő kijelző alatt. És van még kettő fizikai gombunk, egy zárunk, amivel az ajtót fogod bezárni, illetve egy elakadási jelzőnk, és már lehet is hallani, ez a tipikus Renault-os, egy kis visszhangos, hanem indexel van, majdnem azt mondta, hogy visszapillantója, hiszen a visszapillantó abban is benne van az irányjelző, azaz az index. Na, ami még fontos, és elfelejtettem mondani, az, hogy természetesen a kormányon is megvan ez az ezüstös kerete a vízszintes küllőkön a gombsoroknak, aztán ugye van függőleges küllőnk, ez át van törve, de az is ilyen ezüstös betétet kapott, és maga a kormánynak, ugye ez a középső rész, ahol a légzsák el van rejtve, ez is egy ezüstös betétet kapott, és ez egyébként hatszögletű, de nem az a szabályos hatszög, hanem egy kicsit le van lapítva, illetve kerekítve vannak maguk a idézélbe téve szögek.

középső érintő képernyőhez vissza. A középső érintő képernyő alatt van egy kis tárca, ahol be tudod rakni a telefonodat, de az ilyen nagy telefonokat, mint például amivel most fölveszem, a Honor V5-ös, illetve V6-os telefonok, mert hogy itt menet közben majd lesz váltás, és ezt ide nem fogod tudni berakni, az 100%. Na de alatta van természetesen USB-C-s töltési lehetőségből kettő, az egyiket csak töltöd, a másikkal médiálátszós, itt is tudsz csatlakoztatni, illetve van egy szivargyújtós töltési lehetőségünk, azért ennek én örülök, amikor van egy ilyen hagyományos. Aztán van itt is egy tálcánk, ide azért be tudsz rakni viszonylag nagyobb telefont, és én most a forgalmit raktam ide, nehogy véletlenül nálam maradjon, amikor viszem vissza az autót, nehogy véletlenül elfelejtsem odaadni. A sebességváltó karunk, vagy nem is tudom, ez nem sebességváltó, hanem a módválasztó, mondták az okosak, de ez szerintem egyébként a sebességváltó kar, de mindegy is, mert hogy a módválasztó az máshol van. Méghozzá mutatom, itt van például egy módválasztónk, amivel azt tudod beállítani, hogy adaptív tempomat, vagy nem adaptív tempomat, meg hogy vagy pedig sebességhatároló, igen, ezt akartam mondani, ez a kormányon van, de hogy ugye itt ez sebességváltó karunk, az úgy működik, hogy hátra pöckölöd, akkor lesz D-be, előre pöckölöd, akkor lesz rükvercben, azaz tolatásban, és amikor tolató módban van, akkor a középső érintőképernyős kijelzőn azonnal megjelenik a tolató kamera képe, ami jó, hogyha még egyet visszahúzod, akkor pedig N-be, azaz nullába fog kerülni ez a kis valami, illetve van egy P gombunk is, hogyha azt megnyomod, akkor ugye kirakja üresbe és parkoló módba. Na, ezek mögött van egy elektromos kézifékünk, van egy olyan autóhold gombunk, van kettő darab pohártartónk. Igen, majd egyszer a pohártartóbannak ezt a részét, ami ott középen ugye össze vannak kötve a két pohártartó, ezt majd egyszer elmesélem, hogy ez mire jó. Aztán ugye itt van a sebességváltó mögött, lentebb, tehát sokkal a lentebbi részen, ott van egy kis fiók, és oda is tudod rakni a telefonodat, ott viszont vezeték nélkül fogod tudni tölteni, olyan, mint hogy a sebességváltó egy erkélyen lenne fönt, és alatta mondom, ott van egy rész, ahol a telefonodat vezeték nélkül fogod tölteni. De ezek mögött ugye van a kézifék, és a kézifék mellett van egy kis helység, vagy egy kis egység, ahova be fogod tudni rakni ezt a szintén tipikus Renault kulcsot, és úgy tudod berakni, hogy belecsúsztatod, és olyan, mintha nem tudna előre, sőt nem is, nem olyan, hanem nem is tud előre kicsúszni, mert hogy ott megakadályozza egy perem. Na most ilyenkor nehéz lenne kivenni, alig férne alá az ujjat, de úgy oldolták meg, hogy ezt ugye hátrafelé lejt, és a hátrafelé lejtése az még mélyebben, megpöckölöd oda lefelé, és már is ki tudod venni a kis kulcsot, ami tipikus Renault kulcs, de ezúttal egy Mitsubishi logóval van ellátva, ez így bele van mélyítve.

Az ülésünk az egyébként szerintem kényelmes, jó pofa, oldaltartása is jó, mint derékban, mint combban. Az ülés fekete, de ez csodaszerű fehér varrásokkal, illetve egy fehér szegéllyel van megoldva. A fejtámlánknál csak sikerült megfejtenem saját magamban, a fejtámlánk az pedig az a tipikus Renault-s íves kis fejtámla. Kapkodok, csapkodok, de azért azt ne felejtsük el, hogy az ajtóba elfér simán egy literes víz, sőt másfeles víz is, és még mögé egy-kettő dolog. Aztán az ajtónak a kezelőszervei azok itt a könyöklőn vannak, a könyöklőnek az oldalsó része az ilyen újrahasznosított, nem, inkább műbőr, és a könyöklő része is műbőr, de tök jó tapintású. A bőr, az ül, illetve az ülés az bőr, vagy újrahasznosított bőr, van egy könyöklőnk, a könyöklőt azt előre-hátra tudod csúsztatni, és fel is tudod nyitni, és alatta is van még egy kicsi tároló, de ez tényleg szó szerint nagyon picike kis tároló, viszont ha előre húzod ezt a könyöklőt, akkor nagyon kényelmesen tudod vezetni a gépjárművet. A start-stop gombunk, azt még elfelejtettem megmutatni itt a videóban, illetve elmondani a rádióhallgatóknak, hogy a start-stop gombunk az pedig a kormányoszlop, illetve a középső érintő képernyős kijelző között van. A kesztyűtartónk az óriási, de ez tényleg szó szerint óriási, de azért csomó mindent bele tudsz pakolni, ráadásul van benne még belül még egy zsebecske is. Ez szerintem nagyon ötletes és jó megoldás. És akkor most én azt, amit említettem már talán, de nem akarom elfelejteni, ez pedig nem más, mint a tetőablak. Lehet látni a videón, és most elmondom nektek, hogy ilyen tejfölös színű így most a tetőablak. Viszont ha megnyomod azt a gombot, hogy ugye nyissuk ki, itt nem redőny van, hanem ez a tejfölös üvegfog több lépésben így kinyílni, vagy így felvilágosodni, tehát hogy az üvegnek az átlátszósága az most így kinyílt, és az autónak csak a feléig, és hogyha még egyszer megnyomod, akkor pedig teljesen hátra is kinyílik, több lépcsőben oldja meg ezt az egészet a Renault Symbioz, illetve ez esetben, a mi esetünkben ugye a Mitsubishi Grandis, és hogyha előre nyomod ezt a gombot, akkor szépen elkezd sötétedni ez az egész így ugye hátra, szintén az autónak a feléig, ha még egyszer megnyomod, akkor pedig teljesen besötétíti, illetve nem is besötétíti, hanem szó szerint beárnyékolja, ilyen kis, tényleg ilyen szó szerint tejfölös része lesz ennek az egésznek. Na mindjárt jövök, csak beülök hátulra, addig te pedig hallgattok zenét.

Beupantam a Mitsubishi Grandisba hátulra, hátul is bőr az ülés, hátul is fekete, viszont hátul nincsen a fehér szegély, de van varrás, ami azért szintén fehér, illetve az ajtónak a zsebébe egy literes, bocsánat, egy fél literes üdítő víz, stb. Simán elfér. Az ülés az most rám van állítva, azért hátul maga mögött nem férnék el nagyon kényelmesen, pontosabban elfér, csak a kibeszállás lesz kicsit bonyolultabb. Hálós az a zseb, amit itt a hátsó részről az első ülésnek a háttámlájára szoktak így rakni, ez ezúttal egy hálós zseb. Hátul is van kettő darab USB-C-s töltési lehetőségünk és egy szivargyújtónk, ez szerintem jó pofa. És hátul a klímát, azt ugye tudod állítani, hogy mennyire fújja, milyen erősen, illetve hogy hova fújja a hőmérsékletet, azt az első részről fogod tudni állítani. Van hátul ugye egy ilyen kis harmadik ablakunk, itt oldalról, amikor nézed itt a hátsó ajtó vége mögött, és ez szó szerint ablak, tehát nem csak egy design elem, hanem ablak, ahol ki is tudsz nézni, illetve én még innen is hátrafel is tudsz nézni, és talán innen látszik a legjobban, hogy milyen lapos a hátsó szélvédő, milyen kis keskeny, de egyébként a visszapillantóból nagyon jó ki lehet látni, meg is tudod mutatni akár magadat is a videóban, meg akár a kis telefont is, amivel felveszed ezt a videót, hangot, meg minden ilyesmit. Na, szerintem röviden ennyi, és akkor inkább legyen az, hogy rakjuk fel a kamerát, aztán indítsuk be a felvételt, és induljunk el az úton. De természetesen ez az indulás, ez majd csak a jövő héten lesz hallható. Ezen a héten viszont a muzsika után újítok ismételtem.

0: Hát jó, nem is annyira újítok, hiszen volt már ilyen, hogy valakivel telefonos interjú. Na kedves emberek, az adáson belül most egy érdekes blokk következik, nem autóval folytatjuk, hanem automárkával, méghozzá a Geely-vel, és a Geely-n belül is Varga Zsomborral fog beszélgetni. Zsombor a Geely európai marketing igazgatója, ha jól emlékszem. Zsombor, szervusz, üdvözöllek.
1: Szervusz, csak közép-kelet európai, de igen.
0: Előbb-utóbb Európa lesz, ebből ismerlek. Zsombi, nagyon érdekesen törtetek be a piacra a Geely-vel. Ugye egyrészt az AMTS-en volt egy globális megjelenésetek, ahol Magyarországon hivatalosan is megérkezett a Geely Magyarországra. Kihirdettetek egy ilyen akciót, hogy az első X, direkt nem mondok számot, az első X vásárló az ilyen és ilyen kedvezménnyel hozzájuthat a gépjárművel, stb. Aztán azt vettem észre, hogy jött egy rendezvény, egy ilyen nagy magyarországi rendezvény, A, Geely a főtámogató, jön a B rendezvény, hát a Geely megint ott van, jön a C rendezvény, a Geely az megint a főtámogatója, aztán egyszer csak jön egy sajtóanyag, hogy az idei Anna Bálnak, meg az egész Anna Bál köré felépülő, ugye többnapos fesztiválnak is a Geely a úgymond a házigazdája, a mobilitási partnere, és aztán itt ha jól emlékszem, akkor az adás felvételekor, így igazából a tegnap vagy két napja, jön egy hír, hogy hát a Sziget VIP az idén Geely színekbe, Geely autókba fog költözni, sőt annyira, hogy egész Európában itt mutatkozik be ugye a és kettes a Geely márkának. Ezt hogy csináljátok, hogy mindenhol is ott vagytok?
1: Hát igen, igazgalmas hónapokra tekintünk vissza, senki nem lehet, nem vádolhat bennünket az, hogy átaladtuk volna a rendezvény szinten az elmúlt hónapokat.
0: És a nyarat sem.
1: Úgyhogy így van. Úgyhogy hát rajta vagyunk azon, hogy minél izgalmasabb módon sikerüljön a márkát bemutatnunk. Egyébként ez a sikerrel is járt itt az első visszajelzések, meg hát a számok alapján, hiszen ugye az első 100 Geely-t azt gyakorlatilag két hét alatt sikerült eladnunk, és most már bőven 400 fölött tart az értékesítésünk. Úgyhogy óriási nyitottság a márkára egyébként itt az a új autópiacon. Közben elképesztően dinamikusan nő a hálózat is, tehát alig két hónapja még csupán 4 kereskedésünk volt, most már a hónap végével ez 10 fölött lesz, és hogyha az év végét nézzük, akkor meg már nagyjából 20 kereskedéssel számolunk.

mondtad, ugye két családi SUV-val indultunk, egy Starry EMI nevezetű plug-in hibriddel, ez egy hatalmas autó, egy DSUV, és akkor egy icivicivel kisebb a CSUV felső határán mozgó tiszta elektromosa, pedig ez a Geely E5. Nyilván a Starry egyértelműen a úgymond a hero modell, és ő volt az, aki a legkomolyabb eladásainkat produkált, hogy az első 500 darabig, hogy mostanában fog elfogyni, addig ugye kínáltunk egy ilyen induló kedvezményt is, majd meglátjuk, hogy meg tudjuk ezt tartani, mert szerencsére az Európai Uniós, vagy most az euró árfolyam az kedvező alapul, tehát lehet, hogy megoldható az, hogy valami, hanem is a teljes összeget, de valamit megtartsunk belőle, de hogy közben pedig ugye a nyár óriási slágerének, illetve hát jó, nem csak a nyárnak, hanem az egész magyar elektromos piac óriási slágerének szánjuk a Geely E2-t. Ezt tudni kell, hogy ez gyakorlatilag a világ legnépszerűbb kis autója, nem csak elektromos kis autója, hanem globál a kis autója. Tavaly debütált, és közel 461 néhány ezer darabot adtak ebből, tehát ilyen brutál sikernek bizonyult. Egyébként Kínának a legnépszerűbb autója is, tehát nem csak kis autó, hanem a teljes piacon, de a világ számos országában kapható már, és azt reméljük, hogy mint elképesztően jó árérték arányjal szeretnénk ezt a modellt kínálni. Abban bízunk, hogy minden korábbinál népszerűbbé tudja tenni a tiszta elektromos hajtást, hiszen gyakorlatilag trendi, elképesztően cuki a formája, nagyon-nagyon színes, vidám színekkel érkezik az autó. Úgyhogy megnézi az ember a cégen belül a sajtó, vagy illetve, bocsánat, ilyen termékanyagokat, akkor tulajdonképpen azt mesélik el, hogy mosolygós maga az autónak a formája, tehát az a cél, hogy amikor ránézel, bár te is mosolyog, mert gyakorlatilag ilyen mosolygós kiállása a vidám színek, és közben ugye nagyon-nagyon hatékony elektromos hajtás van benne, hátsó kerék meghajtás érkezik, az autó órában van egy frank, ami gyakorlatilag egy kis első csomag, tehát egy 71 néhány literes kis első csomagtartó, nyilván egy hátsó csomagtartó is, és a kisebb akkumulátoron is olyan 260 néhány kilométer körül, a nagyobban pedig 340 fölött megy el egyetlen töltéssel. Úgyhogy nagyon-nagyon bízunk benne, hogy igazi kis ikont tudunk teremteni, és hát ennek az autónak annyira passzol a szellemisége a szigethez, hogy úgy gondoltuk, hogy nem tudnánk jobb helyszínt eltalálni, vagy találni ahhoz, hogy ezt a modellt bemutassuk így konkrétan európai szinten is, úgyhogy itt leplezik rá először Európában. Nyilván fotókat már láthattak róla a hallgatók, de gyakorlatilag élőben itt lehet majd először megtapogatni, aztán pedig hát nagyon reméljük, hogy nagyon-nagyon sokat, ha nagyon hamar nagyon sok lesz belőle az utakon is. A kereskedésekben egyébként szeptember elején érkezik.

0: hiszünk ebben az említett sok eseményben, az esemény marketingben, mert hogy ugye jól lehet a Geely a világ egyik legnagyobb, most már a hetedik legnagyobb autógyártója, igen, és olyan márkák kötődnek hozzánk, mint ugye a Volvo, Lotus, Polestar, stb. De maga a Geely márka, az ugye tulajdonképpen a tavalyi évben kezdte meg a globális térhódítását, és idejében érkezett meg Magyarországra, és hát számos európai piacra. Az egyik első piac voltunk Európában, mi Magyarország, és nyilván építhetünk egy óriási örökségre, nyilván aki kicsit már utánozott, vagy hallott a Geely-ről, az tudja, hogy miénk a világ legnagyobb biztonságtechnikai központja, mondjuk a 2029-es euróenciápi biztonsági szabványokat már a mi technológiai alapján fejlesztik. Mm-hmm. Gyakorlatilag a Starry az egyetlen autó a világon, amely teljesített egy ilyen kettős ütközéses, láncütközéses tesztet, autófájtőközés szimuláló tesztet, tehát hogy abszolút a márka alapdénese a biztonság, nyilván ezért is esett annak idén a terjeszkedés, és akkor a premium márkák közül, hogy a Volvo-ra a Geely-nek a választása, de közben pedig ugye be kell mutatnunk ezt a márkát, és nem lehetünk a sokadik kínai automárka, nem kell tudom, hogy ezt a márka történetét, másrészt pedig ugye azt az elképesztő technológiát, hogy jelenleg a tiszta márka, most a plug-in hibrid, és most már a hibrid hajtásban is abszolút vezető fejlesztő a Geely, a legnagyobb kapacitás akkumulátorok és töltőket is mi fejlesztjük, 72 műholddal vagyunk gyakorlatilag a föld körül, és ilyen elképesztően gyors over-deficitések érkeznek a technológiai, tehát nagyon sok minden van, amit a márka tud, és amit el kell mesélni, és közben pedig ugye meg kell tudnunk mutatni, és az a tapasztalat, hogy aki egyszer beül ezekbe az autókba, azon már nehezen száll ki, tehát ezért hisszük el, mert mindenki megdöbben azon a premium kitelezésen, hogy alapárban ugye már vegánbőr felszerelések érkeznek az autók,
1: nagyon magasan felszerelt alapárban,
0: infotainment rendszerekkel,
1: vezetésbiztonsági rendszerek alapból benne, igen.
0: Így, és hát ugye az általában aki egyszer ezt így meglátja belülről, ott tényleg van egy ilyen wow faktor, és ezért hiszünk abban, hogy minél több helyre el kell vinnünk, főleg ugye az elején még kevés megkeresésünk is volt, most ugye szaporodnak, tehát most már az ország sok részén meg fogják tudni kereskedésekben is az emberek, de nyilván nem baj, hogyha ezt oda visszük, megnézzük, meg tudják tapogatni, és ez nagyon-nagyon jól működik is. Tehát, ahogy mondtad, voltunk mi már a média regattától kezdve, a Budaörsi Airshow-n át, China Brand Fair-től a nem tudom, Vince Balatonon keresztül, tehát nagyon sok helyen megjelentünk, meg voltak pázási településeink is, és hát igen, itt a az Annabál, de kétség kívül a legnagyobb durranás, azt gondolom, hogy a legnagyobb történet az a sziget, ahol itt egy óriási debütálással számolunk, de természetesen az év következő hátrálevő részén is azért tartogatunk puskaport, tehát lehet majd még velünk találkozni sok helyen, és ráadásul ugye az év végén még egy modellel egészül ki a palett, lehet majd még velünk találkozni sok helyen, és ráadásul

0: meg az életbe.
1: A Szigettel kapcsolatban egy kérdés, és nem tartalak fel, mert tudom, hogy egy meetingre készülsz. A Szigettel kapcsolatban meg az, hogy ez egy európai premier. Most akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a kommunikációja, ami megjelent sajtóanyag, amit kaptunk, a kommunikációban az van, hogy a Sziget VIP-et támogatja, úgymond a Geely, tehát ott lesznek kiállítva a Geely modellek, ugye most már akkor három autó megjelenik a Sziget VIP-ben, a VIP-ban.
2: De hogy, többek között igen.
1: De hogy, viszont... ezt akartam kérdezni, tehát hogy ugye ez, a VIP az egy zárt terület, az egy elkerített, zárt, különálló kis városa a Szigeten belül, vagy egy kis részt a Szigeten belül, ugye a nagyszínpad mellett, a nagyszínpadnak a közelében. Na de akkor... ha jól értettem, akkor több helyen meg fog jelenni a Geely, mert volt valami ilyesmi is a sajtóanyagban, ha jól emlékszem, hogy az embereket is arra kéritek, hogy fotózkodjanak vele, Instagram, Facebook sztorikat töltsenek fel, és a szerencsések azok naponta akár egy ilyen napi VIP belépőt is tudnak nyerni.
2: Igen, lesz egy úgynevezett ilyen Geely Chill Zone, ahol ugye hát a Szigeten, aki már gyakorlat Sziget látogató, az tudja, hogy az egyik legnagyobb érték a töltésnek a igen. lehetősége, hiszen ugye sokan akarják megörökíteni az élményeiket, meg elvesznek, telefonálnak, te hol vagy, fontos az, hogy ott legyen töltés, és nyilván egy powerbankoknak is limitált a kapacitása, és ezért arra gondoltunk, hogy minden autónknak egy fontos, erős funkciója, az úgynevezett V2L funkció, ami azt jelenti, hogy Vehicle to Load funkció, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az autó akkumulátorából tudunk különböző elektromos fogyasztókat tölteni. Most sajnos, hogy a Szigeten a catering az fix, tehát itt nem tudunk e tekintetben villantani, mert hogy voltak olyan eseményeink, ahol mondjuk egészen nagy teljesítmény, mondjuk kávét főzőz, vagy grillsütőt üzemeltettünk róla, vagy éppen párakapót, stb. Tehát hogy tényleg nagyon-nagyon komoly kapacitása van ezeknek a dolgoknak, és lesz is egy ilyen, tehát gondok

0: gondolkodunk ilyenekben majd, hogy ilyen kertmozis élmény, ahol ugye projektort és egyébként, mert sok-sok ilyesmiben gondolkodunk, de hogy itt a szigeten azt gondoltuk, hogy akkor a legnagyobb haszon az az, hogy van egy kis ligetes rész, ahol ugye a megfáradt szigetelők kicsit meg a citizenek, ugye így hívják őket, meg tudnak pihenni egy picit, és akár tölteni is, és aki pedig a ismerkező adatunkra időt tölt el ott, tehát két lehetőség van. Egyrészt, hogy ugye szelfiznek az E2-vel, bekövetik az Insta csatornákat, a Gyilva Gyorszak Insta csatornáját, és szelfiznek az autó, akkor minden nap kettő VIP upgrade-et sorsolunk ki, tehát aki már ugye bent van a szigeten,
1: az kap
0: az upgrade-et tudja. Az ugye azt hiszem, hogy fejenként ilyen 40 ezer fontos költség maga az upgrade, tehát ez egy komoly nyeremény, és emellett pedig, akik még érdeklődnek is az autó iránt, regisztrálnak és megadják azt, hogy ugye tehát alap kontaktadataikat, illetve az, hogy ha érdeklődnek, akkor nem tudom, mikor terveznek autóvásárlás, stb. Tehát néhány alapadatot, akkor gyakorlatilag nyerhetnek egy a Pitbull bécsi őszi koncertjére szóló páros jegyet is, szállással, és természetesen a Geely E2-vel, amivel ugye meg tudják tenni az utazóval vissza.
1: Az szép. Jó, Zsombó, nem tartalak föl, mert szalad az idő, és neked menned kell. Köszönöm szépen ezt a gyors információ áramlást. Aztán majd, amikor megérkezett az E2, akkor egyszer csak majd hirtelen hosszabban is le fogunk ülni, és akkor végigvesézzük az összes modellt. Addig további szép napod neked. Remélem találkozunk a szigeten, és iszunk a Gyüli egészségére. Ja, nem iszunk, hanem megünnepeljük az E2
0: megérkezést. Megbeszélünk így, mindent. Csak a szakmai megbeszélésük
1: vállalat. Igen. Köszönöm szépen, Zsombor, szervusz!
0: Köszönöm, szépen.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajor országból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. A szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MTI-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. A közleményben. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Berzselye!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Köszi!
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Lezárták a Klebelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Lezárta a Klebelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást 2026. augusztus 1-én szombaton megtartják, tájékoztatta az MTI-t a szervező Budapest sportiroda. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt három távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbeszállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt, közölte a Dunamenti Regionális Vízműzi RT. A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány település részének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására a lajtos kocsikat helyezett ki a szolgáltató. A vízszolgáltató július 28-án már közleményben kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerős ítélete alapján azt írta, a francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irány nyúló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni, tették hozzá. A rendőrök kiszállították a férfit a járműből, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: Ébeszt, hogy átszagolsz érzelkkel, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedését vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegőalgák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedését vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegő algák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
4: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Joy. Flow Rider. Bad boys, bad boys. Alexander, girl, I know what you

0: Marad a világ, változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked.

0: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedését vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegő alkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedést.

0: Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MTI-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. Olvasható a közleményben. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.